90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, yeah, flip the script is in the house.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Létrejön a gyermek és ifjúsági részvételi csoport. Kifejezetten a motorosokra összpontosít a héten a rendőrség. Változékony időt hoz a nyár első napja. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a tegnapi gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről, a jövőjüket érintő kérdésekről. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők. Egyebek mellett teraszburkolatok, tetőelemek és szerkezetek, redőnyök, reluxák esetében ellenőrzik a jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat. Nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál is

0: Magyarországon 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 milliónál is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Újabb razzia indult az utakon, kiemelten figyeli a motorosokat a rendőrség a héten. Az ORFK egy európai roadpol akcióhoz csatlakozott. Ennek keretében ellenőrzik egyebek mellett, hogy a motoros visele bukósisakot, látható-e a rendszámtábla, jók-e a gumik, működnek-e a lámpák. Azt is vizsgálják, hogy a járgányok megfelelnek-e a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. És igyekeznek kiszűrni a motorokon végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Először kevesebb, aztán több lesz a felhő, és ugyan a napot is láthatjuk néhány órára, de zápor, zivatar is jöhet majd. A hőmérséklet 21 és 28 fok között lesz. Holnap nagyrészt derült lehet az ég, de keleten még kialakulhatnak záporok, és ez itt-ott nyugaton sem kizárt. 23-29 fokot mérhetünk. Szerdán nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A fővárosban 26 fokig érkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a szép sztori. Gyönyörű lány, a fej is volt kocsi.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 1-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Baranyában is több helyen épült a Szeretet híd. Továbbra is 19 óvodai csoport működik majd Komlón. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A vasárnap reggeli információk szerint már csak egy fiatal lány van kórházban azok közül, akik szombaton kora reggel buszbalesetet szenvedtek a hatos úton Hírt közelében. A PSN ZRT aerobikosai, edzőik és szülők társaságában Budapestre indultak versenyezni, ám buszuk eddig ismeretlen ok miatt egy fának csapódott. A balesetben a jármű sofőrje a helyszínen életét veszítette. A sérülteket pécsi klinikákra szállították. Közülük egy 14 éves lány van még kórházban, akit szombaton combcsont töréssel operáltak. A NAV tájékoztatása szerint ezen a héten is számíthatnak ellenőrzésre azok a baranyai kereskedők, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak eladásra. Kedden Berkesden dolgoznak majd a revizorok, a településen található üzleteket keresik fel, míg csütörtökön Sásdon várható az érkezésük a Rákóczi úti élelmiszerboltokban. Figyelik majd a számla és nyugtaadást, az online kasszák működését és az alkalmazottak szabályos bejelentését is. Ezen a héten is a megszokott nyitvatartás szerint fogadják a véradókat Pécsett, a Pacsirta utcai központban, a Forrás véradóponton, valamint Mohácson, a kórház Szepesi téri főépületében. Lesznek véradások külső helyszíneken is,

Kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagy Harsányban fákat ültettek, Drávafok Kétújfalu önkéntesei pedig a jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. A tervek szerint halad a Komlóverzum mögötti új parkoló kialakítása. A Komlói Újság beszámolója szerint a kiváltott távhővezetékek már a helyükre kerültek. A napokban megkezdődik a vezetékek feletti terület visszatöltése is. Egy korábban visszabontott járdaszakasz is megújult, és működnek az új köztéri lámpák is. A beruházás egyik fontos eleme lesz egy új zöldsáv kialakítása és új növények ültetése. A kivitelezés várhatóan június végére készül el. Az óvodai beiratkozásokról tárgyalt Komló képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Jelenleg 19 csoportban zajlik óvodai nevelés Komlón, a 475 férőhelyből 466 foglalt. Az ősszel induló nevelési évben 438 kisgyerekkel számolnak a beiratkozások alapján. A várható létszámból 51 gyermek lesz SNI besorolású. A képviselők döntése alapján a csökkenő gyermeklétszám ellenére Komlón továbbra is 19 óvodai csoport működhet. Megújítaná együttműködését a Pécsi Egyházmegyével Komló önkormányzata. Az újabb 5 évre szóló köznevelési szerződés megkötéséről már zajlanak a tárgyalások. Az együttműködés a Szent Bernadett tagóvoda működését érinti. A jelenlegi szerződés augusztus végén jár le. A 2021-ben kötött együttműködés a megállapodás szerint zajlott. A vállalt feladatok teljesültek, így a város képviselői 2031. augusztusáig meghosszabbítanák azt. A Dériné programnak köszönhetően ma Bújban lesz látható a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadása. A közönség az ifjabb J-színész Lajos Históriája 10 képben című produkciót láthatja Kállai Gergely előadásában. A monodráma egy színész életének fontos állomásait, vívódásait, örömeit villantja fel. Az előadás délután 6 órakor kezdődik az Erzsébet Vigadóban. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program támogatásával megújult a Vásárosbéci Jurtatábor. A fejlesztés több mint 25 millió forintból valósulhatott meg. A támogatásból 7 új jurta érkezett a területre, és felújították a vizes blokkokat, valamint a konyhai kiszolgáló helységet is. A nyári szezonban vándortáboroknak, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett tábornak is otthont ad majd a terület. Június végére elkészülhet az új napszentély kilátó, ami Magyar Hertelend és Orfű között található félúton. A korábbi 23 méter magas építményt 2007-ben adták át, ám 10 évvel ezelőtt villám csapott bele, azóta nem lehetett látogatni, mert életveszélyes volt. A bontás során ugyanis kiderült, hogy a fa tartó szerkezet veszélyes állapotban van. Most új kilátó kerülhet a területre, amely a tervek szerint 18 méter magas lesz, padlószintje pedig 15 méteren lesz. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be. Nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. Rossz hír az allergiásoknak, emelkedik a pollen terhelés. A legfrissebb jelentések szerint a fenyő és pázsitfűfélék virágpora magas koncentrációban található meg a levegőben, és közepes mennyiségben van jelen a bodza, az útifű és a csalánfélék pollenje. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint a késői virágzású fák pollenje is kimutathatóak, így az ezekre érzékeny allergiások is számíthatnak tünetekre. Mennyhalakat telepített a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a Dunába. A szervezet tájékoztatása szerint május utolsó napjaiban 3900 példány került vízbe Mohácsnál, a Sokacrév területén. A kihelyezett mennyhalak első nyarasak, méretük 8-10 cm.
A telepítéssel a cél az állomány erősítése.

0: se volt. Eldőlt, hogy kik utaznak a női 3x3-as kosárlabda világbajnokságra a magyar csapattagjaként. Jakab Máté szövetségi kapitány 4 fős keretet jelölt ki. Ezt Papp Klaudia, Böröndi Vivien, Lelék Réka és a pécsiek korábbi kiválósága Takács Kisvirág alkotják. A magyar válogatott június 1-e és 7-ek között száll csatába a világ legjobbjai ellen, Lengyelország fővárosában. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. A legnagyobb kedvenceink.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, jó hetet és kellemes nyarat. Ma van a meteorológia nyár első napja, június 1 hétfő. Sok boldogságot, kedves tündék, ők a névnaposok, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok. És még egy jó kívánság a Basement Jackstől. Good luck! Készül a Margaret Island és Melanie C is.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Elkezdődött a nyár, a nyári szünetre azonban még várni kell egy picit. Kedves anyukák, apukák, boldog szülők világnapját kívánok, mert hogy ma van a szülők világnapja, június 1, hétfő, akinek van Tünde nevű vagy szülinapos ismerőse, bátran köszöntheti nálunk is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Tom Novi, Now or Never, így megy tovább a reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék, záporosabb, zivatarosabb napunk lesz 22-29 fokkal. Részletek a fél hetes hírek végén, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Rögtön a hírek után Avril Lavigne-tól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Berkesdre és Sásdra is ellátogatnak a héten az adóhatóság munkatársai. Napközben legfeljebb 25 fok lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV tájékoztatása szerint ezen a héten is számíthatnak ellenőrzésre azok a baranyai kereskedők, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak eladásra. Kedden Berkesden dolgoznak majd a revizorok. A településen található üzleteket keresik fel, míg csütörtökön Sásdon várható az érkezésük a Rákóczi úti élelmiszerboltokban. Figyelik majd a számla és nyugtaadást, az online kasszák működését és az alkalmazottak szabályos bejelentését is. A vasárnap reggeli információk szerint már csak egy fiatal lány van kórházban azok közül, akik szombaton kora reggel buszbalesetet szenvedtek a hatos úton Hírt közelében. A PSN ZRT aerobikosai, edzőik és szülők társaságában Budapestre indultak versenyezni, ám buszuk eddig ismeretlen ok miatt egy fának csapódott. A balesetben a jármű sofőrje a helyszínen életét veszítette. A sérülteket pécsi klinikákra szállították, közülük egy 14 éves lány van még kórházban, akit szombaton combcsonttöréssel operáltak. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvíz hálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborcz utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborcz utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Záporokkal, zivatarokkal indul a meteorológiai nyár, június 1-én hétfőn. Gyakrabban zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé, több hullámmal számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol heves zivatar sem kizárt, 22-29 fok valószínű. Holnap napközben is napos, gomoly felhős idő lesz. Nyugatabbra kevesebb lesz már a zápor, zivatar, de még holnap is eshet, 21-27 fok lesz. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Pink folytatja a hétfő reggelt itt a Besten. Jön a Stupid Girl.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy átadjuk a terepet a hírszerkesztő kollégáknak, aztán pedig újból a legjobb zenéké az éter. Itt lesz az Animal Cannibalstől egy... És jön az IMF is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. Többfelé előfordulhatnak ma futó záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagyharsányban fákat ültettek, Drávafok Kétújfalú önkéntesei pedig a Jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Az óvodai beiratkozásokról tárgyalt Komló képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Jelenleg 19 csoportban zajlik óvodai nevelés Komlón, a 475 férőhelyből 466 foglalt. Az ősszel induló nevelési évben 438 kisgyerekkel számolnak a beiratkozások alapján. A várható létszámból 51 gyermek lesz esenélybe sorolva.

0: úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvíz hálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Elkezdődött a meteorológiai nyár, a nyár pedig az életre szóló kalandok évszaka. Adventure of a Lifetime, ez a Coldplay óranyitó dalának címe, érkezik még CJ Louise, a Kowalski meg a Vega és a Destiny's Child is nem sokára. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tündék, szülinaposok, sok boldogságot! Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, kedves szülőtársak, túlélő barátaim, már nem kell sokat várni, és itt a nyári szünet. Azért is mondom mindezt, mert ugye volt szó róla az előző órában, hogy ma van a szülők világnapja, de még valamié a tej világnapja is ma van, amely például az én életemből szépen lassan kikopott, mert hogy a család többi tagja növényi tejet fogyaszt, úgyhogy én egyedül pedig nem veszek magamnak rendeset. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Destiny's Child slágere folytatja a hétfő reggelt, ez a Survivor, azaz a túlélő a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, a meteorológiai nyári június elsője záporokat, zivatarokat, akár hevesebb viharokat is hozhat. 22-29 fok lesz közben, részletek a 7:30-as hírek végén, aztán Madonna egyik legismertebb dalát, a Vogue-ot fogom lejátszani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bújban lesz látható a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadása. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Dériné programnak köszönhetően ma Bújban lesz látható a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadása. A közönség az ifjabb J. színész Lajos Históriája 10 képben című produkciót láthatja Kállai Gergely előadásában. A monodráma egy színész életének fontos állomásait, vívódásait, örömeit villantja fel. Az előadás délután 6 órakor kezdődik az Erzsébet Vigadóban. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program támogatásával megújult a Vásárosbéci Jurtatábor. A fejlesztés több mint 25 millió forintból valósulhatott meg. A támogatásból 7 új jurta érkezett a területre, és felújították a vizes blokkokat, valamint a konyhai kiszolgáló helységet is. A nyári szezonban vándortáboroknak, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett tábornak is otthont ad majd a terület. Menyhalakat telepített a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a Dunába. A szervezet tájékoztatása szerint május utolsó napjaiban 3900 példány került vízbe Mohácsnál, a Sokacrév területén. A kihelyezett menyhalak első nyarasak, méretük 8-10 cm. A telepítéssel a cél az állomány erősítése volt. Eldőlt, hogy kikutaznak a női 3x3-as kosárlabda világbajnokságra a magyar csapat tagjaként. Jakab Máté szövetségi kapitány 4 fős keretet jelölt ki. Ezt Papp Klaudia, Böröndi Vivien, Leli Kréka és a pécsiek korábbi kiválósága Takács Kisvirág alkotják. A magyar válogatott június 1-e és 7-ek között száll csatába a világ legjobbjai ellen, Lengyelország fővárosában. Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvízhálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batchányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június első napján, sok boldogságot a tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Tegnap gyereknap volt, ma pedig a szülők világnapja. Illetve a tej világnapja is a mai napra esik. Pontosan 100 éve a mai napon született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznő. 89 éves Morgan Freeman, amerikai Oscar és Golden Globe díjas színész. 79 éve a mai napon született Ronnie Wood, angol gitáros és basszusgitáros, a Rolling Stones tagja. No. 58 éve ezen a napon Melbourne-ben megszületett Jason Donovan, színész énekes. ...1967. június 1-én született az amerikai DJ producer Roger Sanchez. A sort pedig a 96-os születésű Tom Holland, angol színész és táncos zárja, talán Pókember szerepében a legismertebb. Sok boldogságot az ünnepelteknek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma néha napos, de többször inkább felhős időnk lesz. Záporokkal, zivatarokkal, 22-29 fokkal. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig szól majd Manu Chao dala. És a New Level Empire is itt lesz Wolf Katival. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. Többfelé előfordulhatnak ma futó záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagyharsányban fákat ültettek, Drávafok Kétújfalu önkéntesei pedig a Jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Ezen a héten is a megszokott nyitvatartás szerint fogadják a véradókat Pécsett, a Pacsirta utcai központban, a Forrás véradóponton, valamint Mohácson, a kórház Szepesi téri főépületében. Lesznek véradások külső helyszíneken is, kedden Nagykozárban a Művelődési házban, pénteken a Hidasi általános iskolában és a Mecseknádasdi civil házban, szombaton pedig a Pogányi sportpályán várják a donorokat. Önkormányzati támogatásban részesül a Pécsi Balett. Miután a város közgyűlése a legutóbbi ülésén megszavazta az erről szóló előterjesztést. A döntés értelmében a társulat 5 millió forintos támogatást kap. A forrást a Pécsi Balett azért kérte, mert a terveik között szerepel a következő évadban egy rezidens ösztöndíjas női táncművész, egy tánckari tag és egy műszaki munkatárs alkalmazása. A támogatást a bérköltségekre fordítják. A döntés értelmében a pénzt legkésőbb június 10-éig egy összegben folyósítják.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó

0: Kálmán utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Just a Girl a No Doubt-tól, vagy az Amazing Seal-től, az órát pedig a French Affair és a Sexy indítja. 4 lassan 5 perccel múlt 8 óra, jó reggelt, jó hetet, boldog nyarat kívánok, június 1-e van, sok boldogságot a névnapos tündéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 20-as 55 55 155 a számunk, Max Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Hit me when I come, baby. King of the Bones.

Best FM a legjobb zenék. 15 év után újból Budapesten élőben a Kiss From a Rose, a Crazy vagy a Killer, vagy a most érkező Amazing Seal július 30-án ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Ő folytatja a hétfő reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ha van közlekedési info, várom én is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Június 1-e van, elkezdődött az új hét, az új évszak, az új hónap. De hogy mire számíthatunk az első napján, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy az esernyő ma jól jöhet. Borúsabb, csapadékosabb napunk lesz, de nem fogunk fázni. 22-29 fok között alakul a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben. Aztán a nagy szórakoztató Robbie Williams jön a Let Me Entertain You-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Berkesdre és Sásdra is ellátogatnak a héten az adóhatóság munkatársai. Napközben legfeljebb 25 fok lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A NAV tájékoztatása szerint ezen a héten is számíthatnak ellenőrzésre azok a baranyai kereskedők, akik szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínálnak eladásra. Kedden Berkesden dolgoznak majd a revizorok. A településen található üzleteket keresik fel, míg csütörtökön Sásdon várható az érkezésük a Rákóczi úti élelmiszerboltokban. Figyelik majd a számla és nyugtaadást, az online kasszák működését és az alkalmazottak szabályos bejelentését is. A vasárnap reggeli információk szerint már csak egy fiatal lány van kórházban azok közül, akik szombaton kora reggel buszbalesetet szenvedtek a hatos úton Hírt közelében. A PSN ZRT aerobikosai edzőik és szülők társaságában Budapestre indultak versenyezni, ám buszuk eddig ismeretlen ok miatt egy fának csapódott. A balesetben a jármű sofőrje a helyszínen életét veszítette. A sérülteket pécsi klinikákra szállították, közülük egy 14 éves lány van még kórházban, akit szombaton combcsont töréssel operáltak. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvízhálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem indult túl jól a hét egy kamionosnak és a járművének. Árokba burult ugyanis egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés idején további korlátozás várható. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom én is a 0620 55 55 155-re. Boom, Shake the Room a címe, DJ Jazzy Jeffék soron következő slágerének. Itt a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, bizony, már június van, az a hónap, amelyben az év leghosszabb nappala is esedékes és a legrövidebb éjszaka, akkor kezdődik majd a csillagászati nyár, a meteorológiai viszont a mai nappal június 1-e van, de ez az időjárást nem érdekli, záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul a hét, részletek mindjárt a hírek legvégén, a következő órában pedig jön majd Junior Jack. És a Well Hello is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban, a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hora látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. Többfelé előfordulhatnak ma futó záporok. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Baranyában is több helyszínen épült a szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagy Harsányban fákat ültettek, Drávafok Kétújfalú önkéntesei pedig a Jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Az óvodai beiratkozásokról tárgyalt Komló képviselőtestülete a legutóbbi ülésén. Jelenleg 19 csoportban zajlik óvodai nevelés Komlón, a 475 férőhelyből 466 foglalt. Az ősszel induló nevelési évben 438 kisgyerekkel számolnak a beiratkozások alapján. A várható létszámból 51 gyermek lesz esenély besorolású. A képviselők döntése alapján a csökkenő gyermeklétszám ellenére Komlón továbbra is 19 óvodai csoport működhet. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén.

0: a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárták, a Tiborc utcában útszűkület van érvényben. A munkák miatt a Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A meteorológusok előrejelzései szerint a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap folyamán több hullámban záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk lehet, a hőmérséklet ma 25 fok közelében tetőzhet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első épp egy szülinapostól. Ma 59 éves az amerikai house DJ producer remixer, a Grammy-díjas Roger Sanchez. Grammy-díjat 2003-ban kapott a No Doubt Hella Good című számának remixéért. Nevéhez fűződik a világhírű Release Yourself rádióműsor podcast, és ő a Steel Records kiadó tulajdonos. A leghíresebb dalával az Another Chance-el indul az óra 5 perc múlt 9. Hello, Max M. Leventa vagyok.
1: Best FM.

0: Ezt a FM a legjobb zenék, friss közlekedési info Krisztiántól érkezett, M7 Balaton felé Martonvásárnál dolgoznak, 2-3 kilométeres a dugó. Köszönjük szépen, jó utat 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. 1991-ből jön a Dan Cut a Move dala Get Serious, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék. Get with it, get down, yet another round. Weekend coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking.

Best FM, a legjobb zenék, az Everything But The Girl klasszikusát Alex Gaudinoé követi, és ha már klasszikusok, Classic House szól hétfőnként a Night Shift-ben este 6 és 8 között, 6-tól a házigazdától, White Boy-tól, 7-től pedig Lauer Christiantól, és bizony az ilyen és ehhez hasonló klasszikusok, na meg azok, amelyek majd este szólnak, még az ilyen borongósabb napokat is elviselhetőbbé teszik, ugye?

Best FM, a legjobb zenék, a pop királyát hallottuk, és készül a Michael című életrajzi film második része. Közben a meteorológiai nyár záporokkal, zivatarokkal, szeles idővel indul. A maximum 22 és 29 fok között lesz. A folytatás pedig a Black Legend társaságában telik. You See the Trouble with Me a Besten. 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Június 1, nyár, nyári gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, tudnak hajnalban a keszegemet hajtom. És nyár, ide vagy oda, ma borúsabb napunk lesz. Jön majd a Kelemen kabátban és a Ford Kóz is biztosan, de hogy kik még, kiderül nem sokára.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Bújban lesz látható a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadása. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Dériné programnak köszönhetően ma Bújban lesz látható a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadása. A közönség az ifjabb J-színész Lajos Históriája 10 képben című produkciót láthatja Kállai Gergely előadásában. A monodráma egy színész életének fontos állomásait, vívódásait, örömeit villantja fel. Az előadás délután 6 órakor kezdődik az Erzsébet Vigadóban. A Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program támogatásával megújult a Vásárosbéci Jurtatábor. A fejlesztés több mint 25 millió forintból valósulhatott meg. A támogatásból 7 új jurta érkezett a területre, és felújították a vizes blokkokat, valamint a konyhai kiszolgáló helységet is. A nyári szezonban vándortáboroknak, illetve hátrányos helyzetű gyerekeknek szervezett tábornak is otthont ad majd a terület. Menyhalakat telepített a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége a Dunába. A szervezet tájékoztatása szerint május utolsó napjaiban 3900 példány került vízbe Mohácsnál, a Sokacrév területén. A kihelyezett menyhalak első nyarasak, méretük 8-10 cm. A telepítéssel a cél az állomány erősítése volt. Eldőlt, hogy kikutaznak a női 3x3-as kosárlabda világbajnokságra a magyar csapat tagjaként. Jakab Máté szövetségi kapitány 4 fős keretet jelölt ki. Ezt Papp Klaudia, Böröndi Vivien, Leli Kréka és a pécsiek korábbi kiválósága Takács Kisvirág alkotják. A magyar válogatott június 1-e és 7-ek között száll csatába a világ legjobbjai ellen, Lengyelország fővárosában. Több helyszínen is teljes útzárra kell számítani Pécsett. Az ivóvízhálózat bővítése miatt nem közlekedhetnek a járművek a rengeteg utcában. A Péter utca területén gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak. Úthelyreállítási munkák miatt a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában is korlátozás van. A Mikeskelemen utca egy szakaszát lezárt.

0: Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, azaz a nyár, az új évszak első napján, ugye milyen jó kimondani, június 1, nem vagy egyedül, You Are Not Alone címmel, az Olive dala is forog majd. De jön a két óriás, Whitney Houston és George Michael duettje, az If I Told You That, az órát pedig Árás indítja a Temptationnel. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, azért van szükség az ilyen és ehhez hasonló borongósabb napokra, hogy megtanuljuk értékelni a napsütéseseket. In No Sunshine a Fordakóhoz érkezik a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Kressz FM a legjobb zenék. Korábban árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébénynél, a 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható. Az M4-esen Budapest felé Abony elkerülő szakaszán a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamionra kell nagyon figyelni, mert hogy a belső sávban robbant le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Totót nem csak én szeretem, hanem Karl Wolf is, a különbség, hogy ő el is tudja énekelni. Jön majd az Afrika, és természetesen magyar előadók is, Pildörén a Compact Discótól. Mert hogy amúgy ez lesz a meteorológiai nyár első napján a helyzet. Záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem mond le az államfő, alaptörvénymódosítás jöhet. Éjfélig lehet beadni a társasági adóbevallást. Éjjeli szesztilalom lép életbe Varsóban. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyok Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Éjfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje. 400 ezer cégtől vár a NAV, további 100 ezertől pedig KIVA bevallást. Az adó megfizetésének is június 1-e a határideje, hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást ugyancsak a NAV-hoz kell benyújtani szintén ma éjfélig. Ennek legegyszerűbb módja, ha elektronikusan küldik be a nyomtatványt. A NAV 50 ezer olyan cégnek küldött figyelemfelhívó levelet, amely korábban késve vagy egyáltalán nem nyújtott be társasági adóbevallást. Még tart a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre többféle allergén virágpora okozhat tüneteket, közölte a Népegészségügyi Központ. A legtöbb gondot most a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollenje okozza az allergiásoknak, ezek koncentrációja országosan magas. A központ felhívta a figyelmet arra, hogy a záporok, zivatarok következtében a pázsitfű pollenjei kisebb szemcsékre esnek szét, ezek pedig a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, így hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Éjszakai szesztilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesztilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És még pár infó a hírek után a jelen koordinátái, az év 152. napja, 26.06.01, azaz a meteorológiai nyár elkezdődött. Isten éltesse a névnapos tündéket és sok boldogságot a szülinaposoknak. És akkor a sok infó után szóljanak a zenék, elsőként a Something About The Music. 4 perccel múlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Ezt a FM-ben a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 1994-ben járunk, és Amerika nyugati partján jön egy kis G-funk, egy kis West Coast hangulat Warren G-től. Ez a Regulate a Besten.
1: Best FM, a legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Árokba borult egy kamion korábban az M1-esen a határ felé Lébénynél. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósában zárva, de a műszaki mentés ideje alatt további korlátozás várható. Az ellenkező irányban, tehát Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, csak a belső sáv járható. Ott már most kisebb torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék, szabadítsuk fel az elménket, képzeljük el, hogy süt a nap, 30 fok van, és ilyen a meteorológiai nyár első napja. Miközben az igazság az, hogy nem, mert hogy záporok, zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek, 22-27 fok között alakul a maximum. Ez már a Gossip dala, Move in the Right Direction a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Brandy What About Us című dalával indul a hétfő délután. Jó étvágyat az ebédhez, rádiózzunk együtt holnap is. Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Alaptörvénymódosítás jöhet az államfő leváltásáért. Követhető a szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Békésben folytatódik a szúnyoggyérítés. Villányi Eszter vagyok. Módosíthatják az alaptörvényt, hogy helyreállítsák a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét. Egyebek mellett ezt mondta a miniszterelnök, miután reggel az államfőnél járt a várban. Magyar Péter a találkozón ismét lemondásra szólította Felsúlyog Tamást. Ő azonban újból azt mondta, ezt nem teszi meg. A kormányfő jelezte, nem élnek majd az alaptörvényben most is szereplő megfosztási eljárással, és azt is hozzátette, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik majd, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: Az amerikai szőlőkabóca ugye a szőlő aranyszínű sárgaság betegségnek, a fitoplazmának a terjesztésével okozza a legnagyobb problémát. Ez a hazai szőlőtermesztés legsúlyosabb növényegészségügyi kockázatát jelenti. Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a meleg, száraz idő miatt nincs sok szúnyog, az átvonuló záporok mentén alakultak ki lokálisan a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. A folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték eddig, ez a biológiai gyérítés folytatódik Békés vármegyében. Felrobbant egy tűzi játékgyár Máltán. A létesítmény egyelőre tisztázatlan körülmények között gyulladt ki reggel. Sérültekről nincs hír, írja egy helyi lap. A környező házak ablakai betörtek, a robbanást a gyár több kilométeres közelében hallani lehetett. A helyszínre nagy számban vonultak ki a hatóságok, lezárták a környéket és vizsgálják az eset körülményeit. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép hétfőt, kellemes hétkezdést kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem szokásos módon a következő néhány órát, hogy Isten ilyen szórakozhassunk, és könnyebben bírjuk a hétfői akadályokat. Gyerünk tovább a Killers-szel, a TNT-vel, a Savage Garden-nel, hát velük nyitom ezt a délutánt, és Brandivel, és szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!
4: Rocker.

Szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy tényleg velem töltik a következő néhány órát, de legalább az ebéd időt és a legjobb slágereket együtt hallgatjuk. Milyen volt a hétvégem? Remélem, hogy mindenki kipihente magát, én családoltam egy kicsit, vonatoztam nagyon sokáig, de én szuper időben és szép tájakon nagyon szeretek vonatozni, úgyhogy a Balaton felé kifejezetten. Nem tudom, önöknek megvan-e még az az érzés, amikor gyerekként először megláttuk a Balatont. Én alföldi gyerek vagyok, úgyhogy nekünk a Balaton az mindig olyan különlegesség volt, és amikor úgy először megláttam a vizet abban az évben, akkor úgy mindig megörültem, és ez most is így van, mert hogy szerintem idén nem voltam még arra felé, vagy legalábbis nem láttam a Balatont, és valahogy ez mindig jó érzés, amikor az ember úgy megpillantja, és úgy újra gyermeki érzések jönnek. Na jó, nem akarok itt érzelgősködni, rögtön a délután elején inkább hozom a legjobb zenéket a folytatásban is. Ma is itt lesz a nap kérdése, ma is hozok mindenféle közlekedési infót, meg mindenféle érdekességet, úgyhogy tartsanak velem, és most az Eternal és BB Winans dalával I Wanna Be The Only One, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, ma is hozok közlekedési információkat, úgyhogy amint megkapom őket, már hozom is, minthogy árokba borult egy kamion az M1-esen a határ felé Lébény előtt. A 138-as kilométernél egyelőre csak a leállósáv van zárva, de a műszaki mentés során további korlátozás várható, erről természetesen hozom majd az infókat. Az ellenkező irányban Budapest felé a 111-es kilométernél Győr térségében pedig baleset történt, itt a külső sáv van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, ma is küldje el vagy hívja. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fedzsó és Ashanti dalát hallottuk, ez volt a What's Love, a folytatásban pedig a friss híreket fogjuk hallani, mert hogy pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Morcsiba és a Rome was a building a day. És jön majd a tankcsapda is, és a Mennyország turiszt.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Fightboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól. Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. A képviselői tiszteletdíjak csökkentése is parlament elé kerül. Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Villányi Eszter vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett Varga Mihály jegybankelnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése. Varga Mihály a találkozót követően azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy eredményes legyen az együttműködés. Hozzátette, az MNB konstruktív partner lesz a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. A képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is tárgyal ma a parlament. Az előterjesztés érinti a tiszteletdíjak mellett a juttatásokat, a támogatást, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Az ülés most kezdődik. Folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Az orosz hadsereg több mint 260 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem a nagy részét hatástalanította, de több városban voltak becsapódások, így például Harkivban és Odesszában is. Ipari infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és középületek rongálódtak meg. Többen megsérültek, egy 62 éves férfi pedig meghalt, amikor egy busz megállót ért támadás. Az orosz hatóságok is több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Védelmi Minisztérium pedig közölte, hogy 5 fronton nyomult előre az orosz hadsereg, és elfoglaltak egy donyecki települést. Éjszakai szesz tilalom lép hatályba Varsóban. Ez azt jelenti, hogy este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árusítani a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói Chopin-Repp tér vámmentes zónájában működő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették a szesz tilalmat. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után 4 perccel is szép hétfőt. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Ebben az órában is izgalmas slágerek jönnek, mint Dalonis és az I Got Five On It, de jön majd a Madison Avenue is, és a Don't Call Me Baby. Itt lesz Subbase Master is a négy ütemmel. Most pedig egy Mocsiba klasszikus nyitja az órát. Ez a Rome Wasn't Built in a Day. Szép napot mindenkinek.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Üdv mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M0-as autóút és az 1-es főút közötti összekötő ágon. Jelenleg az M0-as autóútról nem is lehet az 1-es főútra lehajtani, áll a forgalom. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Bia-Torbágy között továbbra is torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy akinek Budapest a célja és autóval utazik, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 22-es főúton Balassagyarmaton a Dózsa-György utca a busz megálló közelében két autó ütközött, úgyhogy a helyszínelés ideje alatt felpályás korlátozás van érvényben. A 66-os főúton Gödre határában pedig két autó ütközött, a 42-es kilométernél lezárták a főútat, kerülni pedig Gödrén keresztül lehet. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, vigyázzunk egymással az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap témáját. Egy kicsit visszaugrunk a gyerekkorunkba és a szülőhelyünkre, vagy arra a helyre, ahol felnőttünk, vagy ahol a szüleink élnek, vagy éltek, vagy ahol a nagyszüleink. Szóval arra vagyok kíváncsi, hogy mi az a hely, vagy illat, vagy akár íz is, vagy akár tényleg egy-két olyan épület, amit ha meglátunk, akkor tudjuk, hogy na hamarosan hazaérkezünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Mondjuk vannak olyan hidak, amin hogyha átmegyünk, nekem például ilyen a Szekszárdnál lévő Dunahíd, hogyha ott átmegyek, akkor tudom, hogy na jó, most már percekkel kérdése és otthon vagyok, úgyhogy na hát ilyenekre vagyok kíváncsi, meg ilyen jó érzésekre. 0620 55 55 155, ide jöhetnek az üzenetek, ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mellé hozok egy kis Black Eyed Peas-t, aztán jön a Margaret Island is, és a Valahol a Best FM-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Bizonyám, a következő órában is jönnek a felejthetetlen slágerek, mint a Valmar és Szikora Robert dala, a Balatoni lány. Kettő óra után, a hírek után pedig a Szafridó nyitja majd az órát. Jön a Baja Baja!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon. Június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Összeomlott egy épület Székesfehérváron, egy ember a romok alatt. Magyarország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Összedőlt egy 4 emeletes épület Székesfehérváron, egy ember a romok alá szorult. A mentési munkálatok már zajlanak, kereső kutyákat is vittek a helyszínre. A katasztrófavédelem közölte, egy bontás alatt álló ipari épület omlott össze. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére. Korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat, de jut pénz az elektromos hálózat és a lakhatási lehetőségek fejlesztésére is. A források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Magyar Péter bejelentette, hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Mától megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, ezt a közlekedési és beruházási miniszter tette közzé. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb lesz a közlekedés, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez is. Nincs ebola fertőzött Olaszországban, ezt azután jelentették be, hogy negatív lett annak a kongói férfinak a tesztje, aki szombaton karanténba került a szardíniai Cagliariban, mivel észrevette magán a betegség feltételezett jeleit. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszélye. A római egészségügyi tárca közölte, hogy az ország több régiójában is készen létbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll, tehát kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelést kapnak. Kongóban egyébként kritikus a helyzet, gyorsan és jelentősen emelkedik az ebola fertőzések száma. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, keleten felhőszakadásra is. Csak pár órára bújhat elő a nap. A Dunántúlon és a középső tájakon később lassan felszakadozik a felhőzet. Északkeleten, keleten holnap reggelig borult idő marad, arrafelé még éjszaka is lesz csapadék. A szél ma sok helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. Általában 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap már nagyrészt napos idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, 2 óra után járunk 2 perccel, én Majoros Rita vagyok, na nézzük ebben az órában, kikkel fogjuk igazán jól érezni magunkat, még így a munkaidőben is. Christina Aguilera és Lil Kim érkezik majd a Can't Hold Us Down-nal, de jön majd a Take That is Luluval és a Relight My Fire, a Safri Duo pedig elhozza az igazi nyári hangulatot. Indulunk, jön a Baja Baja.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy ki honnan tudja, hogy hamarosan hazaér, miből érzi, mi az az illat, mi az a tájkép, akár melyik az az épület, amiből már biztosan tudjuk, hogy pár perc múlva otthon vagyunk. Azt írja Norbi Esztergomból, hogy a bazilika kupolája már messziről. Igazából tudom, hogy most már nem sok és otthon vagyok. Azt írja Tünde Kőszegről, hogy a hegyek és a friss erdei levegő, imádom és nagyon-nagyon szeretek hazajárni, pont ezek miatt is. Na meg a család, ezt teljesen meg tudom érteni. Aztán jött Pécsről is egy üzenet, hogy Józsitól, hogy na a tévétorony, azt hiszem ezt magyaráznom sem kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis emlékek, élmények. Ki mi alapján tudja, hogy hamarosan hazaér? Egy, akár egy tévétorony, akár egy kupola, akár egy illat? Jöhetnek a válaszok, akár Facebookon, Instagramon is, mellé pedig Krisztina Aguilera és Lil Kim dala, Can't Hold Us Down a Best FM-en.

0: spread the word. Can't hold us down. Yeah. We here.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Best FM a legjobb zenék. Tamás írja, hogy baleset történt a Kossuth Lajos utcában, méghozzá az Astoria és a Ferenciek tere között, úgyhogy Budapesten ott kell fennakadásra számítani. Baleset történt korábban az M0-as autóút és az M1-es főút közötti összekötő ágon is. Jelenleg az M0-as autóútról nem lehet az 1-es főútra lehajtani, mert áll a forgalom. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között továbbra is szakaszos torlódás van, főként a külső sávban, úgyhogy továbbra is azt ajánlják a hallgatóink, hogy aki autóval halad és Budapest a célja, válassza az átterelt belső sávot. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ide az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon. Június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogatóközpontban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: A héten újabb helyszíneken folytatódik a szúnyoggyérítés. Holnap is előfordulhatnak futózáporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A tervek szerint halad Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. A kivitelezők több helyen már a térburkolatok építésén dolgoznak, és megújulnak a járda felületek is. Elkészült egy új lépcső, a térre pedig új szökőkút is kerül. Itt a vízjáték a burkolat síkjából tör majd fel. Ehhez a felszín alatt összetett gépészeti és közműépítési munkákra van szükség, így itt egy darabig még tartanak a föld alatti munkálatok. Baranyában is több helyszínen épült a Szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagy Harsányban fákat ültettek, Drávafok két új falu önkéntesei pedig a jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Június végére elkészülhet az új napszentély kilátó, ami Magyarherteland és Orfű között található félúton. A korábbi 23 méter magas építményt 2007-ben adták át, ám 10 évvel ezelőtt villám csapott bele, azóta nem lehetett látogatni, mert életveszélyes volt. A bontás során ugyanis kiderült, hogy a fa tartó szerkezet veszélyes állapotban van. Most új kilátó kerülhet a területre, amely a tervek szerint 18 méter magas lesz, padlószintje pedig 15 méteren lesz. A női kézilabda NB1 utolsó fordulójában a Kozár Misleny a Debrecen együttesét fogadta a hétvégén. A hazai csapat számára lényegében tét nélküli volt a meccs, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a baranyai csapat búcsúzik az élvonaltól. A vasárnapi találkozón a végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
4: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsetta gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborc utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden viszonylag sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, és kialakulhat egy-egy rövid futó zápor. Többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a kora reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor, most 3 óra múlt pontosan 3 perccel. Hello Page, kellemes étkezést kívánok, a mikrofonnál este a Haték H. Horváth László. Addig játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen, már is kezdünk, jön Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake, Kibicui.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit, hogyha bármi történt az utakon, lehet az trafipax vagy éppen baleset. Megírhatja nekem SMS-ben vagy akár Viberen keresztül a számom este 630-as 889-107-es. Elért minket egy hideg front, de hogy meddig marad, ez hamarosan kiderül, jönnek a részletek, addig is játszom a dalokat megállás megszakítás mentesen. Velünk lesz majd többek között Wolfkat és az utazás, énekel innan, előtte indítom a 90-es klasszikust. Itt van Tupac és a California Love, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elért minket egy hidegfront, ami elég alaposan átalakította időjárásunkat, úgyhogy Pécsett összességében csak 20 fokot méretünk, és kiadták a citromsárga figyelmeztetést, mert hogy ma még bizony 6-8 mm mennyiségben esőre számíthatunk, záporzivatar formájában. Holnap reggel 13, napközben viszont már 27-28 fok lesz, és magas lesz az UV-sugárzás, nem utolsó sorban megszűnik a csapadékhajlam, amely majd szerdán visszatér, 6-8 mm esőt mondanak, napközben a 21-22 fok a jellemző, míg csütörtökön 26, pénteken 27, a hétvégén 29-30 fokot méretünk. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, adom az újdonságot hamarosan Curtis-től Kegyelem címmel, itt lesz Monte Jordan 90-es klasszikusa 95-ből, This is how we do it, előtte rappel Nelly, ez már a Ride with me, a Best FM-en.

0: evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. A szombati BL döntő kapcsán a Pogányban 50 gép kért leszállási engedélyt, viszont csak 10 érkezett meg. Ezzel kapcsolatban bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni, sőt, mi több egy videó is felkerült. Nálunk is jönnek a hírek majd délután 4 órakor, előtte itt van a Szalaméda Bákhiá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, közlekedéssel, valamint időjárással a felelős szerkesztőtől Ince Anitól, melyet követően visszatérek Tao Cruz barátunkkal, vele indul ugyanis a zenei maraton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
3: Már a geometriának is van szimfóniája, és nem is akármilyen színpadi látvánnyal. Vazarelli képeiből készült vizuálsóval fűszerezve, június 13-án este a Kodály Központba várja a Pont Pécs Fesztivál a zene és fény rajongóit. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpecs.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villany.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon június 11 és 14 között több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszerti Hurra látogatóközpontban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallott.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Holnap éjfélig még szavazhatunk az év kerékpár útjára. Legfeljebb 27 fok várható kedden. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kedd éjfélig szavazhatunk még az év kerékpár útjára, az aktív kalandor országos szavazásán. Az idei verseny döntősei közé összesen 11 magyarországi kerékpáros útvonal került be. Ezek közül kettő is Baranyában található. Választhatjuk a Pécs-Orfű-Abaliget vagy a Szaporca-Harkány-Villány útvonalat is. A többi döntős útvonal is megismerhető az aktív kalandor hivatalos oldalán, ahol június 2-án éjfélig várják a voksokat. Nemzetközi tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot tart partnereivel közösen a Határszél Egyesület. Június 6-án a Drávaszabolcsi kikötő és híd területén tartják majd az önkéntes egyesületek speciális mentési bemutatóját földön, vízen és levegőben. Az érdeklődők láthatnak tűzoltást, műszaki mentést, drónokat, alpintechnikát, kutyákat és sok minden mást. A gyakorlat végén pedig az egyesületek felszerelését is bemutatják, és lesz, amit ki is lehet próbálni. A gyakorlat szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik. A tavaszi időszakban Budapest, míg az előfoglalások alapján nyáron Siófok és a balatoni települések a legnépszerűbbek az utazók között. A szállás.hu felmérése szerint a belföldi utazók tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték idén, míg a nyári szezonban egyértelműen a vízparti és a fürdővárosi úti célokat részesítik előnyben. Tavasszal a top 3-ba Budapest mellett Eger és Pécs került be, nyáron pedig Siófok mögött Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen. Egyhetes roadpoll akció indult a közutakon. A rendőrség vasárnapig kiemelten ellenőrzi a kétkerekű járműveket az ország egész területén. A hatóság elsősorban a bukósisak meglétét és helyes használatát, a jól láthatósági ruházat viselését ellenőrzi, de vizsgálja majd a motorok világító berendezéseit, gumiabroncsainak állapotát, valamint a rendszámtáblák szabályos használatát is. A napokban a fővárosban rendezték a magyar korcsoportos egyéni sakkbajnokságot. A komlói Bányás sakkozója Miklós Szonya az U8-asok mezőnyében versenyzett, és mindössze egy vereséget szenvedett a későbbi bajnoktól, ezzel a második helyen végzett. Szonya jogot szerzett arra, hogy Magyarországot képviselje a júniusi grúziai világbajnokságon, vagy novemberben az Európa-bajnokságon, Krétán.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett-Tadgyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborc utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden viszonylag sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, és kialakulhat egy-egy rövid futó zápor. Többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet akkor a reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5 órakor a Besten, ahol hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Hallható lesz majd többek között Carlos Santana, előtte itt van Akon és a Lonely.
0: 101.7 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

hogy együtt csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: Escort.
1: A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások. A Baranyában, a Pécsett, a regionális vérellátó központban a Pacsirta utca 3-as szám alatt reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat. Mohácson a transzfúziós osztályos intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt szintén reggel 8 és délután 3 óra között lesz véradás. Míg Nagykozárban a Művelődési házban a Kossuth-Lajos utca 33-as szám alatt délután 5 és 7 óra között lehet vért adni. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes lakcímkártyára, TB kártyára és személyig az olványra. Hamarosan jönnek tehát az adópercek, addig is felünk lesz többek között André Tannenberg alias ATB, Szakács Gergő, most pedig szól a 90-es években a Stereo MC's klasszikusa, ez a Connected, a Best FM-en.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Jönnek az adópercek, vendégem a Barlai Krisztina, a NALFA baranyai sajtóreferense. Minek kell szerepelnie a 24 KOZ nyomtatványon?
1: A civil szervezeteknek 2026. június 1-ig kell teljesíteniük az elszámolási kötelezettségüket a 2024-ben átutalt 1%-os összegek felhasználásáról a 24 KOZ jelű közlemény nyomtatványon. A közleményben szerepelnie kell az 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatoknak. A cél szerint és működési költségeknek, külön-külön és összegszerűen is, a felajánlott összeg esetleges tartalékolására vonatkozó információknak, a köztartozásra átvezetett összegnek és az 1%-os összeg felhasználására vonatkozó részletes információknak.
0: Milyen adatokat tesz közzé a hivatal?
1: A NAV a szervezeteknek átutalt, illetve a köztartozásra visszatartott támogatás, a felhasznált vagy tartalékolt támogatás, valamint a visszafizetendő támogatás összegét honlapján közzéteszi. A NAV a közleményekben szereplő adatokat és a felajánlásokból kizárt adózók listáját átadja az illetékes miniszternek, aki az adatokat a civil információs portálon közzéteszi. A saját internetes felülettel rendelkező szervezeteknek a felhasználást követő év május 31-ig a közleményt közzé kell tenniük azzal, hogy a közleményt egy évig nem lehet a felületről eltávolítani.
0: A nem megfelelő teljesítésnek milyen következményei lehetnek?
1: Ha a hivatal megállapítja, hogy a kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget, számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, vagy a NAV által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztja, valótlan adatot közöl, a hivatal határozatával kizárja az érintett szervezetet a határozat véglegessé válását követő rendelkező évben tett felajánlások részesedéséből.
0: Milyen speciális esetek vannak?
1: A kedvezményezett jogutód nélküli megszűnésekor, vagy ha a felajánlásokra nem tart igényt, és a regisztrációja lezárását kéri a szervezet, akkor soron kívül beszámolási kötelezettség terheli a 26 M-KOZ jelű nyomtatványon. A jogutódlással megszűnt kedvezményezetnél a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű elszámolási kötelezettség terheli a 24 KOZ jelű közleményen.
0: Krisztina, köszönöm szépen! A folytatásban jönnek a névnaposok és születésnaposok, mellé pedig válogatom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Itt lesz többek között a kanadai Nickelback és a fotográf, előtte énekel Rúzsa Magdi, Szól tőle a széldal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
3: A Bobán Márkovics Orkeszter ismét fergeteges koncerttel készül a Pont Pécs Fesztiválon, május 11-én a Lauber Dezső sportcsarnokban. A világhírű szerb trombitás a Kusturica filmekből is ismert dallamokkal érkezik Pécsre. Ez az este nem csupán koncert, hanem zenei ünnep, ahol a ritmus átragad a közönségre is. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Június 1-e van, névnaposok a Tündék és az Angélák, jönnek a születésnaposok. 89 éves Morgan Freeman, Oscar-díjas amerikai színész. 58 éves Jason Donovan, ausztrál énekes és színész, a 80-as évek szívtiprója. 52 éves lett Alanis Morissette, kanadai-amerikai énekes, és 21 éves Szirmai Marcel, vagyis pogányinduló, fonogramdíjas rapper. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, délután 5 órakor, addig is velünk lesz Adam Levine, meg a csapat, itt a Maroon 5 és a Makes Me Wonder.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk, közlekedéssel, valamint időjárással a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól, melyet követően visszatérek Tao Plusz barátunkkal, vele indul ugyanis a zenei maraton.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: A héten újabb helyszíneken folytatódik a szúnyoggyérítés. Holnap is előfordulhatnak futó záporok. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ezen a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem friss tájékoztatása szerint az elmúlt napok meleg, száraz időjárása miatt eddig nem alakult ki erős szúnyogártalom. Május második felében a nagyobb tenyészőhelyeken országszerte biológiai lárvagyérítés zajlott, ám az ilyenkor megszokottnál kisebb területen volt erre szükség. Baranyában a Duna, illetve a Dráva mentén zajlott a védekezés. A héten a biológiai kezelések Békés megyében folytatódnak, a holtágaknál. A tervek szerint haladt Komlón a 48-as tér és környezetének rekonstrukciója. A kivitelezők több helyen már a térburkolatok építésén dolgoznak, és megújulnak a járdafelületek is. Elkészült egy új lépcső, a térre pedig új szökőkút is kerül. Itt a vízjáték a burkolat síkjából tör majd fel. Ehhez a felszín alatt összetett gépészeti és közműépítési munkákra van szükség, így itt egy darabig még tartanak a föld alatti munkálatok. Baranyában is több helyszínen épült a Szeretett híd. A Magyar Református Szeretett Szolgálat akcióját minden évben május 3. hétvégéjén rendezik meg. Az önkéntesek célja ilyenkor az, hogy közösen tegyenek egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségekért. Ebben az évben a résztvevők sején kitakarították és rendbetették az egyházközség egyik épületét és annak környezetét. Nagyharsányban fákat ültettek, Drávafok kétújfalú önkéntesei pedig a jelenlétpont épületén végeztek festési munkálatokat. Június végére elkészülhet az új napszentély kilátó, ami Magyar Hertelend és Orfű között található félúton. A korábbi 23 méter magas építményt 2007-ben adták át, ám 10 évvel ezelőtt villám csapott bele, azóta nem lehetett látogatni, mert életveszélyes volt. A bontás során ugyanis kiderült, hogy a fa tartó szerkezet veszélyes állapotban van. Most új kilátó kerülhet a területre, amely a tervek szerint 18 méter magas lesz, padlószintje pedig 15 méteren lesz. A női kézilabda NB1 utolsó fordulójában a Kozár Mislenny a Debrecen együttesét fogadta a hétvégén. A hazai csapat számára lényegében tét nélküli volt a meccs, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a baranyai csapat búcsúzik az élvonaltól. A vasárnapi találkozón a végeredmény 39-22 lett a Debrecen javára.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Ivóvízhálózat bővítés zajlik Pécsett a gyükési városrészben. A munkák miatt a rengeteg utcában teljes útzár érvényes, csak gyalogosan lehet közlekedni. Úthelyreállítási munkák kezdődtek a Mikeskelemen és a Tiborc utca csomópontjában. A Mikeskelemen utca érintett szakaszán teljes útzár érvényes, a Tiborc utcában útszűkületen kell áthajtani. A Batsányi utca a Mikeskelemen utca irányából egyirányúvá vált. A Péter utcában folytatódnak a gázhálózati munkák teljes útzár mellett. A meteorológusok előrejelzései szerint kedden viszonylag sok napsütésre számíthatunk. Helyenként megnövekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, és kialakulhat egy-egy rövid futó zápor. Többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet akkor a reggeli órákban 13, napközben legfeljebb 27 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol már is indul a zenei maraton. Június 5-én Villányban fog fellépni a Tankcsapda, egészen biztosan hallható lesz majd a Pesten megjelent Isten című slágerük is. Ezt játszom rövidesen, előtte viszont itt az Éget felvétel, Tao Cruz és a Troublemaker.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Egy hidegfront alaposan átalakította az időjárásunkat, Pécset most 18-19 fokot mérhetünk, holnap reggel a 13 fok a jellemző, viszont napközben már megint meleg lesz, 27-28 fokra készülhetünk, érdemes rétegesen öltözködni, illetve odafigyelni arra is, hogy a déli órákban magas lesz az UVB sugárzás. Szerdán visszatér az eső, 6-8 mm-t mondanak, reggel 14, napközben maximum 21-22 fokkal, mi csütörtökön már 26, pénteken 27, a hétvégén 30, akár 31 fok is előfordulhat. Az időjárás hírei után hamarosan folytatjuk egy beszélgetéssel, addig is velünk lesz majd Nagy Dicsi és a Kit Érdekel, előtte adom a klasszikust Móni Lávtól, szól az It's a Shame a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Következő vendégem Pap Norbert, a PTM történeti földrajz professzora, amiről beszélgetünk az nem más, mint a Mohácsi csata, ami 1526. augusztus 29-én zajlott le, tehát idén lesz 500 éves. Mit tudunk ma biztosan a csata lefolyásáról, és melyek azok a részletek, amelyek még mindig vitatottak?
1: Nagyon sok részlet vitatott, tehát ami biztos az, hogy mi történt, tehát hogy egy meglehetősen nagy oszmán sereg érkezik ekkor Magyarországra, mintegy 80 ezer fő, és ott Mohácstól délre valahol egy nagyjából 30 ezeres, vagy közel 30 ezeres magyar sereg, vagy zömmel magyarokból, mellette a szomszédos országok népeinek fiaiból álló hadsereg párja őket, és hát megütköznek a csatának, az lett a vége, másfél-két órás küzdelemet követően, hogy az oszmánok egy elsöprő győzelmet aratnak, nagyon magas a veszteség, tehát 16-18 ezer katona esik el a magyar oldalon, és meghal a király is, az oszmán veszteségek csekélyek, az oszmánok tovább vonulnak néhány napon belül Buda felé, az ország középső részét végig fosztogatják, majd néhány hét múlva kivonulnak az országból. Tehát ennyi az, ami mondjuk így, hogy biztos. És hát a részleteket illetően sok kérdőjel van. Amikor 8 évvel ezelőtt Fodor Pál professzor úrral elkezdtünk ezen a kutatási projekten gondolkodni, akkor az volt a célunk, hogy tisztában lássuk a helyzetet, mint ami akkor tűnt. Úgy gondolom, hogy sokat haladtunk előre, tehát a korszakot illető tudás is gyarapodott, tehát a Jagelló korszakot illetően is sokféle kutatás zajlott különböző kutatók bevonásával, és hát a csatát illetően is sokkal több részletre fény derült, sokkal több forrást sikerült használatba venni, mint ami addig látszott, és sok új technikát alkalmazva, sok új módszert alkalmazva a csata részleteiről is hát sokkal többet tudunk, de azt nem állítom, hogy ne maradtak volna kérdőjelek, vagy ne lenne ezzel a kérdéssel kapcsolatban ma is vita.
0: Azt már tudjuk, hogy pontosan hol volt a csata?
1: A térség az Mohácstól délre, hát ahogyan a Brodalics István a szemtanú krónikás leírja, nagyjából ilyen 8-10 kilométer távolságra volt. Arról van vita, hogy ez inkább a Duna felé, tehát a Mohácsi síkságnak a keleti Duna felé eső oldalán, vagy inkább a nyugati felén Majs falu környékén volt inkább. Nincsen olyan nagyon nagy távolsága kettő között egyébként a jelenlegi két aktuális értelmezés között. Van egy Sátorhelyfalu környéki összecsapási elképzelés, ezt mi valljuk, mi ezt erre találtunk sokféle meggyőző bizonyítékot, mások úgy gondolják, hogy más kutatók úgy gondolják, hogy ez inkább Majs falu környékén volt. Mondom, a távolság nem nagy a két hely között, viszont a Sátorhely és a Majs között volt akkoriban egy megáradt patak, ez a Borza patak, ami ma már nem ott folyik, ahol egykor, és ilyen nagyon keskeny kis víz erecske, ami be van csatornázva. Akkoriban ez egy viszonylag széles, nagy árterű vízfolyás volt, egy ilyen mocsaras terület. Ez volt a kettő között, tehát vagy az egyik oldalán, vagy a másik oldalán kell a csatát keresni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, hamarosan velünk lesz Esztel és az American Boy, előtte itt van Olajbolya és az Édes Méreg.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A közlekedés és az egészségügy fejlesztésére is jut az uniós forrásokból, adóbevallásokat vár a NAV, holnap már csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk. Döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kell azért még pár nap, mire majd én elhiszem, meg felfogom, meg feldolgozom, hogy mi is történt velem szombaton. Megint ott lehettem a Puskás Arénában, és több tízezer embernek zenélhettem a stadionban a budapesti BL döntőn. Még most is, amikor kimondom, nem hiszem el, hogy ez volt, de tényleg ez volt. Ennek köszönhetően én már csütörtök óta gyakorlatilag be voltam költözve a Puskás stadionba, úgyhogy most így visszamenőleg egy tematikus mix a BL döntő tiszteletére. Azért hétfő van, úgyhogy maradunk a Classic House vonalon, de csak angol és francia előadókból válogatok a következő órában. Héttől pedig érkezik majd Lauer Christian. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.

És mivel tényleg óriási foci menetben voltam a hétvégén, vasárnap még egy másik focis rendezvény is rájött Szoboszlai Dominika, Dzsudzsák Balázzsal, Torgelle Sándorral, Kabát Petivel és hasonlóan nagy legendákkal övezve. Szóval egy picikét most a Mixcloudomat hanyagoltam, de tudom, hogy már rajtam a sor. Úgyhogy ígérem, hogy a héten bepótolom a lemaradást, mert hogy az összes korábbi oda feltöltött mixemen már megvan a minimum 100 meghallgatás, a szabály ugye pedig az, hogy akkor ilyenkor én töltök föl újabbakat a régebbiekből. Ez egy picike képzavar, de hát szóval a régebbi mixekből megint ötöt felrakok, hogy azok visszahallgathatóak legyenek. Mixcloud.com per DJ Whiteboy, ez a profilom, a korábbi mixeket itt lehet elérni, és a korábbi mixek mellé is, mint ahogy majd az újak mellé is majd, szóval ott van a track lista mindegyik mellett.

0: Gül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Best FM Night Shift, kövessetek be minket Instán, Facebookon, minden velünk kapcsolatos info ott megtalálható, külön-külön a Night Shift DJ-k is oda nyomják, hol zenélnek, hol lesz Night Shift Party, és a többi, és a többi. Tehát Best FM Night Shift Facebookon is, és Instán is, minket pedig Best FM-et, mint rádió. Mi meglepő, a Best FM Rádió Magyarország profilokon értek el. Van nekünk SMS és Viber számunk 0655551155, illetve e-mail címünk info@bestfmbudapest.hu.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hétfői rezidensünké Lauer Krisztiáné lesz a következő 60 percben a két lemezjátszó és a keverő. Classic House a menü, még egy órán keresztül, gyors helycsere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Júniusban is minden pénteken és szombaton dübörög a Káptalan kert. Június 5-én fellép Majka, másnap Rúzsa Magdi. Jegyek madeinpage.mytix.hu. Ha péntek, akkor Villány. A buli június 5-én folytatódik, amikor fellép a Tankcsapda. A koncertet követően diszkó lesz DJ Pepével. Jegyek elővételben villány.hu. A Magyar Zeneháza családi programra várja a kicsiket és nagyokat a Pont Pécs Fesztiválon, június 11 és 14 között, több időpontban a Zsolnay negyed planetáriumában. Bővebb információ pontpecs.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső, belefulladt egy vadmalac a tatabányai fürdő egyik medencéjébe, ma még bárhol eshet, de holnap szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forint fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből ki kelhetnének a lárvák. A Nébi honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz. Estig bárhol lehetnek záporok, és sokfelé a szél is megélénkül. Holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben pedig 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süthet ki a nap. Szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. You know what she said? I gotta go to
3: Chicago. De figyelj, zseni ez a cseresznye, amit hoztál.
4: Szia Vágyból, sziasztok!
3: Kellett levárni egy három évet, de mindegy, meg
4: három évet,
3: úgy, igen. Hogy igazából nem is tudom, mi volt, még a valamilyen pörköltet ígértél meg, vagy hogy valamit, vagy...
4: Há, igen, valami hogy az egész bandát meghívom tényleg a kertben, nem tényleg.
3: Figyelj, még három év, és akkor abból is.
4: De várjál, az a kemény, hogy most már nem csak nektek ígértem meg, hanem bent a szállodában is megígértem a többieknek, hogy összehozunk egy nagy bandázást, de előbb-utóbb biztos, hogy össze is fog jönni.
3: Mindegy, összehoztuk ezt a hétfőt megint, mert hát tök ciki lett volna, ha nem hozzuk össze. Menetrend szerint még egy órán keresztül Classic House itt a Besten a másik második órájában Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött.
4: Szavaztok.

Ez a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na és akkor mi van még? Tehát van cseresznye? Mi terem még a kertben? Mit fogsz hozni még?
2: Kérlek szépen, van megy, van, hát itt van cukininink is, így van, most rengeteget ültetünk sárga dinnyét, nagyon-nagyon durva, lesz áfonyánk, lesz körténk, lesz szilvánk, úgyhogy tele vagyunk mindennel.
1: Aki egyébként most kapcsolódna ide, ez nem megmondogult Bálint gazdának egy ilyen emlékműsora, ez egyébként egy ilyen mix műsor lemezlovasokkal, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubklasszikusaiból válogatunk mindig hétfőn 6 és 8 óra között. Picit rámentünk így a gyümölcs.
2: Bár értenék egyébként annyit a kerthez, mint a Bálint gazdát.
1: Ugye, nem baj, figyelj, nekünk az bőven elég, hogyha hétfőként a Classic House-okhoz értesz, azt meg tudjuk jól, hogy értesz. Lauer Christian, hétfői rezidensünk a lemezjátszók mögött.

Köszönöm.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: De ahhoz képest, hogy itt egyébként itt letarolták a várost a szurkolók, te meg ugye dolgoztál hétvégén.
3: De
2: egész kipélnek
3: tűz. Persze, imádom. Nem, egyébként tényleg. Tehát szakásnak az menjen el, aki ezt bírja és imádja ezt a szakmát. De halálkom olyan mondom. Tehát azt, hogyha valaki nem szeret főzni, vagy egy kicsit is úgy van vele... Az...
2: Hogy voltál csütörtöktől vasárnapig? Szolgálat volt?
3: Valahogy úgy, igen. Hétvége is, már azt sem tudom néha, hogy milyen nap van. Hétfő. De volt olyan, hogy az egyik kollégám az lebetegedett, és 12 órát húztam le. Hát azért... Úgy fáradtam el, mint régen, csak akkor 20 voltam.
2: Most ezt akartam mondani, hogy azért volt, hogy 12 órát nyomtál végig, csak akkor ez egy 30 évvel ezelőtt volt.
3: Igen, kicsit kopott a cipőmből.
2: Igen, na, Best FM Night Shift, tessék minket bejelölni Facebookon és Instán, ha még nem tettétek volna meg, a 0620-55-55-155-ös Viber és SMS számunk is él természetesen. És hát ugye a mixek, a visszatérő kérdés, Lauer Krisztiánék esetében ezt úgy lehet megtalálni, hogy...
3: www.mixcloud.com/DJ Lauer, illetve Lauer & Kanárban.

0: Jazz játszóknál Lauer.
1: Hát és engem is itt annyira elvitt a hétvége. BL döntő a Puskásban. Én most nézem, hogy hát júni 1. Igen. Hát megnyitottuk a nyarat. Hát
2: nyarat. Az ma van.
1: Ho-ho, hát gyerekek, soha rosszabb nyitást. Én azt mondom, hát akkor mi le... Vagy már nem? Arccal a szúp felé? Már nem?
2: Nem.
1: Nem. Azt idén nyáron már elengedted?
2: Úgy látszik, együtt ez a 10 éves periódus megint. Nálam tényleg mindig 10 évenként, ahogy észreveszem, jön egy nagy váltás.
1: De egyébként nem tudom, észreveted, de ahol laksz, ott van mellett egy ilyen viszonylag nagy víz, a Duna. Tehát esetleg ott
2: mindenképpen fogok szápozni.
1: Hát nem azt mondom, hogy ott is nyitni valami kis kölcsönzőt.
2: Hát azt lehetne egyébként. Tehát ott a Dunakanyar egyelőre annyira nincsen felhúzva, nem tudom, hogy mi történt. Tehát, hogy így...
1: Maradjon ez így. Én azt mondom, jó, ez így, mi is azért...
2: Valahol jó, de azért tényleg rengetegen jártak ki annó, és most is járnak, de azért lehetnének úgymond többen is turisták.
1: A hétvégenként nem vagy otthon? Nem látod, hogy mi van ott a 11-esen?
2: Azt látom egyébként, hát a 11-es
1: még ennél is többen,
2: kicsit fékezve van a 11-es most, igen. Ezekkel a kis járdaszigetekkel.
1: Azt nem is értem. Hát azt én nem is értem, hogy ott az a mi volt a cél.
2: Hát nem az én sem.
1: Na figyelj, mindegy, az elmúlt 120 percben pedig az volt a cél, hogy a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubi muszaiból, hát ami belefér két órába, azt megidézzük. Szerintem ezt a feladatot teljesítettük, úgyhogy tök kösz, jövő hétfőn.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelték a romok alól azt az embert, akire ráomlott egy ház Székesfehérváron, egyre több az elektromos rolleres baleset, holnap már szárazabb idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Élve emelték ki a romok alól azt az embert, akire ma ráomlott egy 4 emeletes épület Székesfehérváron. Még délután találtak rá, eszméleténél volt, így tudott kommunikálni a katasztrófavédőkkel. A kiszabadításán ezután több erőgép is dolgozott, amelyek eltávolították az épület mellett lévő törmelékeket, illetve megtámasztották az épületet. A mentőegységeknek ezután kis járatokat kellett megtisztítaniuk, hogy eljussanak hozzá. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület még délelőtt omlott össze Székesfehérváron, egyelőre nem tudni, hogy miért. Drasztikusan emelkedett idén az elektromos rolleres balesetek száma, mert több mint 700 felnőtt és 400 gyerek szenvedett balesetet, jóval többen, mint a tavalyi év azonos időszakában. Volt, aki életveszélyesen megsérült, Budapesten pedig a dr. Manninger Jenő baleseti központban már 2 14 év alatti fiatal vesztette életét, egy 13 éves gyerek pedig 3 hónapja kómában van. A szakértők szerint a fejsérülések a leggyakoribbak, ezért az új KRESZ szerint már kötelező lesz a bukó vagy a motoros és a használata az elektromos rollerekkel közlekedőknél. Nehezítheti a depresszió a sok ízületi gyulladás kezelését, ez derült ki egy friss kutatásból, ezt mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
2: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni.
1: Marilyn Monroe hasonmások döntöttek Guinness rekordot Kaliforniában. Több mint 1000-en gyűltek össze, és egyforma fehér ruhát, szőke parókát és napszemüveget viseltek, és egy martinis poharat tartottak a kezükben. Így megdöntötték a korábbi csúcsot, azt még Ausztráliában rögzítették, és nagyjából 250 hasonmás volt egyszerre egy helyen. A mostani rendezvényt az éppen 100 éve született színésznő tiszteletére tartották. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idei esztendő a 2026-os év egyik legnagyobb visszatérését produkálhatja majd Madonna hamarosan megjelenő 16. nagy lemezével. Éppen ezért most egy picikét erre melegítünk majd a következő órában 2 Madonna dallal. És jön majd az American Pie, illetve a Madhouse-nak köszönhetően a Like a Prayer itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Rest FM a legjobb zenék, mint egy ilyen kérdez-felelek játék lenne a most érkező két előadó között. Hogy ez pontosan milyen is? Olyan, mint egy ima. What it's like? Like a prayer. Először Everlast, aztán a Madhouse érkezik itt a Best FM.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best of a legjobb zenék 15 albumán és az elmúlt 40 évben összesen csak 5 olyan dal készített Madonna, ami egy az egyben átdolgozás. Egy régi dal, picikét újra hangszerelt változata, de a szöveg érintetlenül maradt. Hogy az új album a júliusban megjelenő 16. Confessions 2 fog-e majd tartalmazni ilyet, azt egyelőre nem tudni. Úgyhogy ebből a bizonyos 5-ből érkezzék most az egyik Don McLean American Pie című dalának Madonna verziója itt a Best of.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Beszlepem a legjobb zenék. Zenéltek már nálunk a szép emlékű Pecsában, a Petőfi csarnokban. Megköltötték a Pap László sportarénát, és fesztiválon is felléptek már. Igaz, akkor már Fergie nélkül. Hogyha valaki késztetést érez, hogy idén nyáron szeretné megnézni élőben a Black Eyed Peas-t, hozzánk legközelebb majd június 27-én Szlovákiában megteheti. Ők jönnek most a Meet Me Halfway-el itt a Westen. Cool.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Már idén visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, cégektől várható bevallásokat a NAV, holnap sok napsütés várható és csak keleten eshet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, ezt mondta a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter hozzátette, hogy a 6000 milliárd forintos uniós forrásból jelentős pénz jut majd a közlekedés, az egészségügy és a környezetvédelem fejlesztésére, és a korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő arról is beszélt, hogy a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Már szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben ma azt mondta, hogy a brüsszeli megállapodás részeként több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, ez pedig lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatási fejlesztési programok újraindítását és a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Évfélkor lejár a társasági adók bevallási határideje, 400 ezer cégtől vár a NAV, TAO és további 100 ezertől kiva bevallást, és az adókat is ma kell befizetni. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV közölte azt is, hogy az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is ma éjfélig kell benyújtani, a nyomtatványokat a legegyszerűbben elektronikus úton lehet leadni. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. Csehországban rendezték a 29. Rally Rejvíz nevű viadalt, ahol valósághű szimulációk során bizonyították azt, hogy a hazai mentés, irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik. Ezt mondta rádiónknak Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el, másfelől kapcsolatokat építünk, döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: Ma még esős, holnap már szárazabb időnk lesz, ma még bárhol lehetnek záporok, és ahol esik, ott a szél is megélénkül, holnap viszont már sok napsütésben bízhatunk, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb esők. Ma éjszaka 14-20, holnap napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán újra csapadékos időre számíthatunk, a Dunántúlon kiadós eső várható, és csak a Tiszántúlon süt majd ki a nap, szerdán napközben 16-24 fok valószínű, de keleten még melegebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És pont most, hogy hivatalosan is elindult a nyár, június 1-én, pont most kell nekünk nyarat idézni, mert az időjárás azért nem annyira nyárias. Jó, nem panaszkodom, de hát tényleg múlt héten melegebb volt, mint most. Na, Negrokan Kadapesz! A nyári hangulatot ezzel fogjuk majd megidézni a következő órában. 9 és 10 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ezt a legjobb zenék. Holnap elég változatos lesz az időjárás, azt rögtön leszögezem, hogy szél és csapadék nem lesz. Viszont a felhők azok majd jönnek-mennek, amikor éppen nem lesznek felhők az égen, akkor akár 27 fokos nappali maximum és erős UVB-sugárzás is várható.

Best of a legjobb zenék. Mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalon.

Best FM a legjobb zenék. Leonardo da Vincitől származik az a gondolat, mely szerint szánalmas az a tanítvány, aki nem újja felül mesterét. Jelen esetben szerintem ez a veszély nem fenyegeti a Daft Punkot, akik mindig is egyfajta példaképként és mentorként tekintettek a most érkező Paul Johnsonra. Teachers című dalukban, ahol a rájuk nagy hatást gyakorló DJ-ket és producereket sorolják fel, Paul Johnson az első ebben a névsorban. Azt hiszem az meg vitán felül áll, hogy azért a Daft Punk igencsak túlnőtte Paul Johnson. A Get Down érkezik most itt a Bestán.

Best FM a legjobb zenék. Nincs túl sok nemzeti hős Barbadoson, szám szerint 11 legalábbis. Ezt a kitüntető címet a barbadoszi kormány eddig 11 embernek ítélte oda. Sorrendben a 11. a most érkező Rihanna volt. Jön a Live Your Life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. SMS-t kaphatunk arról, ha jön a jégeső. Békésvár megyében írtják a héten a szúnyogokat. Holnap csak keleten lehetnek záporok, máshol száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ingyenes jégeső riasztó szolgáltatás indult hazánkban. Egy telefonszámmal és az irányító számunkkal regisztrálhatunk a jégeső.hu oldalra, ezután a rendszer SMS-ben figyelmeztet minket akkor, ha a lakóhelyünkre egy órán belül jégeső csap le, így van idő felkészülni a veszélyhelyzetre. Magyarországon egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási események, például a jégeső is, ami komoly károkat tud okozni az ingatlanokban és az autókban. A biztosítók a viharkárok miatt évente nagyjából 10-15 milliárd forint fizetnek ki az ügyfeleiknek. Békésvár megyében folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a vármegyében lévő holtágaknál nagyjából 150 hektárnyi területre a levegőből juttatják ki a lárvák elleni biológiai készítményt. A szakértők szerint a meleg, száraz időjárás miatt egyelőre nem alakult ki erős szúnyogártalom, és a következő hetekben mi is tehetünk azért, hogy ne is legyen szúnyoginvázió, vagyis esők után érdemes kiönteni a vödrökben, virágládákban vagy egyéb tárolókban összegyűlt vizet, amikből ki kelhetnének a lárvák. A Navy honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak azt mondta, hogy a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja.
2: A védekezés akkor válik indokoltá, amikor az amerikai szőlőkabócák lárvakelése megkezdődött. Környezet, illetve hatékonysági szempontból is lényeges, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot. A nem megfelelő időben elvégzett kezelés ugyanis kevésbé hozhat megfelelő eredményt.
1: Bezárták a tatabányai gyémántfürdő uszodáját, mert egy vadmalac belefulladt a medencébe. Az üzemeltető vasárnap este közölte, hogy az uszoda csak a vizsgálatok és a hatósági egyeztetések lezárása után nyithat ki újra. A vadmalac tetemét egyébként vasárnap reggel találták meg a vízben, azonnal eltávolították, és egy speciális fertőtlenítést végeztek a vízben. Holnap már napos, szárazabb időben bízhatunk. Sokat süt majd a nap, és csak a keleti tájakon lehetnek kisebb záporok. Ma éjszaka 14-20 fokig hűl a levegő, holnap napközben a szeles időben pedig 23-29 fokot mérhetünk majd. Szerdán újra jön az eső, bárhol eleredhet, a Dunántúlon pedig jelentős mennyiségű csapadék várható, és még a szél is megélénkül. Szerdán 16-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti tájakon 25-30 fokot is mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ahogy ma este 8 és 9 óra között Madonnát, ugye az előttünk álló 60 percben Tupac-et fogjuk majd kétszer is megidézni. Jön majd maga Tupac a Changes-zel, de előtte még érkezik az ő dalából a Me and My Girlfriend-ről készített Jay-Z és Beyoncé dal. A Bonnie és Clyde is érkezik nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncéval, és ebből

Best FM a legjobb zenék. Azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest csillagos ötösre vizsgázott már, ami a Bajnokok Ligája a budapesti döntőjének lebonyolítását illeti minden területen és minden tekintetben. Persze azért ennek még egy picike utózöngéje van, ami leginkább a közlekedésben érezhető. Június 4-ig azért a Hősök terét, az Olofpál mesétánt és az Állatkerti körutat még kerüljétek el.

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek az anyukája a Soul to Soul énekesnője, hát akkor várhat erre más karrier, mint a zene világa. Szerencsére Alexandra Burke sem gondolta ezt másképpen. Ő érkezik a Bad Boys-al itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Amíg Rúzsa Magda egy, hát hogy is mondjam, csak visszamenőleges időjárás jelentést fog majd tartani a következő órában a mai napra. A nyári zápor, ugye tapasztalta ezt ma mindenki. Addig nagyon remélem, hogy DJ Antoine már inkább a holnapi időjárást idézi meg a Welcome to Saint-Tropez-val. De a mai utolsó órában itt lesz még rajtuk kívül Avril Lavigne, a Red Hot Chili Peppers és Alicia Keys.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Rest FM, a legjobb zenék, királyok egymás között, vagy egymás után, inkább azt mondom. King of my castle, a Web2 Project érkezik már is, utána pedig jön Király Viktor a szólóval itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a most érkező zenei project, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth M. Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best of.

Best of a legjobb, ezt az üzenetet tessék magatokkal vinni holnapig. Everything's gonna be alright, minden rendben lesz. 6-kor holnap érkezem megint. Érkezünk megint, mert persze 120 percnyi mixel indítjuk a holnapi Night Shift-et is. Funky lesz majd a menü, úgyhogy Hangya fog majd hozzám csatlakozni. A mai Night Shift pedig ennyi volt mára. Az Oasis jön a Wonderwall-al, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

szép sztori. Hey!